Oromane gila palkaniben, pale vogi, pale luma. Dukhan čalaven, asan tek helen. Osakony poskri vogi, pirel peskre dromeha. Varekana pes vazdel opre, varekana perel tele. Rovel asab nastar, vaj asal prekalo apsa. Oromano vodi, nane aver. Sikavel pes avri prekalo giliasave pengeden omanuša generácia tar pre generácia. Andro giliasave ulon sakodives neve. Soske neve hinet he o aktuálna dživipna skre situácii. E gilengri pustik, hini avri andro trinčiba. Odahine ero